0: pasa de moda, de novedad, pase la guarita.
1: ¡Que regale, que regale! ¡Que
2: Pantufla de moda, temporada, acércate.
0: Una bolsa de moda, de novedad, pase de güerita.
3: Venga a ver, aproveche, mire, venga a ver, aproveche. Ahí
0: están los chicos, caballeros, niños,
2: está
0: niños,
2: la pantufla de moda,
0: temporada, 5 pesos, señora, aprovecho, y las 5 pesos,
2: regalo, remate, güera.
1: Se va de regalo, se va de remate, mira.
2: Aproveche, regalo, remate, güera.
3: Venga a ver, aproveche,
1: 50 pesos. Regalo, regalo, se va de remate, mira.
3: 20 pesos, mira.
2: Aproveche, regalo, remate, güera.
4: Refrescos de lata 12, 3x12.
3: 15 pesos.
1: 100 baros. Se van a 100 baros.
3: Aquí se van a ver, aproveche, checa, checa, oye.
4: Refrescos de lata 12, 3x12.
1: Se van a 100 baros, se van a 100 pesos.
3: La boca abierta.
1: Se van a 20 baros.
5: 50 pesos.
3: Checa, checa.
1: 20 baros.
3: Señora.
2: Caballero,
1: 100 pesos.
6: Te regalo ya.
4: Te regalo, remate.
1: Fuera.
2: Caballero,
1: se va de 20.
7: Pati, pati, pati. Pati, pati, pati. Aquí te van a ramos. Por San Ildefonso, pati. Pati, pati.
8: Roberto, Roberto, Roberto.
7: Roberto, pati, pati.
8: Roberto, Roberto, Roberto. Aquí con mi 5 Roberto para cualquier 20.
7: Pedro, pati, copiado, pati, copiado.
9: Copiado,
7: copiado, copiado.
9: Márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márc